Jónapót kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap, magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig, műholdon keresztül magyar nyelvadást károsz.

Makki teser husonat september huson egedikke hit fü. It Ankara keit ora Budapest tek ora. Most ommai hiradunk következik. Már megérkezett New Yorkba Erdoğan, köztársasági elnök Erdoğanét szeretetteljes fogadtatásban részesült. Recep Tayyip Erdoğan, köztársasági elnök New Yorkban az Egyesült Nemzetek Szervezete, ENSZ, 84. közgyűlés alkalmából tett látogatása során a Türkevéhez érkezve üdvözölt az öt fogadókat. 9-en haltak meg egy fegyveres támadásban Nigéria, Palateau államában néhány államban bandák ellen műveleteket hajtottak végre, Nigéria Palateau államában rendezett fegyveres támadásban 9 ember vesztette életét. A nemzeti sajtó szerint az államhoz tartozó Barkin Ladi térségébe érkező, még beazonosítatlan fegyveresek tüzet nyitották. A támadásban 9-en meghaltak, sokan megsebesültek. Eközben a nigériai hadsereg szerint műveleteket hajtottak végre Sere, Gwafan és Maza térségében a banda tagok ellen. A művelet során 11 fegyveres bandatagot őrizetbe vettek, a Palateau fegyveres támadásokat végrehajtó bandák júliusi támadásában 10 ember veszette életét. Nigéria különböző részét régóta érik támadások fegyveres bandák részéről, továbbá a Boko Haram és az ILIA nyugat-afrikai szárnya az ISPAP terrorszervezetének támadásai. Az iráni hadsereg közölte, hogy olyan információk birtokába jutott, amelyek szerint az Egyesült Államok döntést hozott az Irán elleni csapások újra kezdéséről. A Qatam al-Anbiya központi főparancsnokság tájékoztatása szerint a döntés állítólag egy európai országban tartott közös találkozón született meg. Az Amerikai Egyesült Államok és térségi szövetségesei újabb nagyszabású katonai csapásokra készülnek Irán ellen, amire válaszul a perzsa állam azonnal is folyamatos megtorlást ígér. Iráni megtorlás ígéret az iráni Qatam al-Anbiya központi katonai parancsnokság bejelentése szerint tudomásuk van egy európai országban tartott titkos egyeztetésről, ahol az USA zöld utat kapott egyes közel-keleti államoktól az Irán elleni légicsapások folytatására. Teherán leszögezte, bármilyen újabb támadás esetén a térségben található összes amerikai katonai bázist és érdekeltséget folyamatos csapásokkal fogják sújtani, és a támogató arab országokat is hadviselő fénynek tekintik. Katar közölt, hogy közvetítő csapata már csak nem két hete olyan javaslatokat vitat meg, melyek szerint

Eu sei que a sua tala mo que shiran, que o seu tizar que a shok ura kazdeşe. Mayetelen sari külüdümün istirumu sovi vü elmundaşı serind, doha atar ki a shok foyta tersharu çaril esmeket Washington alış Teheran'la. O Katari közveti tük, o holodaşırdaki ben külümüzü fü varoşu közöt ingáznak, miközben Katar és Pakisztán látjáró közvetítő szerepet a két fél között. Oroszország megfoghatóit fokozza a Kiev elleni csapásokat, válaszol azokra az ukrán drón támadásokra, amelyek a szavazás utolsó napján érték Moszkvát és a környező régiót. Két ember halálát okozva is ég, olajfinomítót fölgyújtva közölték a tisztségviselők. Az orosz védelmi minisztérium szabadította Ukrajnát, hogy megpróbálta megzavarni az orosz állampolgárok demokratikus akarat nyilvánítását és válasz lépéseket ígért. Robbanások érték a lőszer raktárt a Aleppo déli vidéki részén, hatalmas robbanások rázták meg Elaész települést a Szíria Aleppo tartomány déli részén, és a hírek szerint további másodlagos robbanások is történtek egy katonai létesítményben, ég áll a szíriai állami médiában. Az Elikbária állami televízió szerint a kezdeti robbanások okát még vizsgálják, még a Szana hírügynökség arról számolt be, hogy a robbanások egy Elaész közelében található katonai létesítményben történtek. Recep Tayyip Erdoğan, török köztársaság elnök megérkezett New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlése 84. ülésszakának más magas szintű heti. Erdoğan ketten tartja meg éves felszólalását, ami a 16. szereplése lesz a közgyűlés előtt.

A békenapja világszerte egy különleges nap, amelyet a háború befejezése, az emberek békében való együttélése, valamint a nemzetközi szolidaritás megerősítéseként ünnepelnek. A békenapját az ENSZ 1981-ben nyilvánította ki, amelyet minden év szeptember 21-én tartanak. Ez a nap arra ösztönzi az országokat, hogy együttes erővel lépjenek fel a háborúk megelőzése, illetve a béke támogatása érdekében. A békenapja a háborúk pusztítása, fájdalma, valamint az emberi jogok megsértése között rámutat a béke fontosságára. A béke nem csak az országok között, hanem az egyének között is a szeretet, tisztelet, türelem, illetve a megértés alapja. Ezért ezen a napon világszerte olyan különféle eseményeket szerveznek, mint például béketémájú konferenciák, művészeti rendezvények, oktatási programok és kampányok. Ezek az események a béke megőrzését, a háborúk megelőzését, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását helyezik a középpontba. Összességében a békenapja arra emlékezteti az embereket, hogy legyenek türelmesebbek, megértőbbek és toleránsabbak egymással szemben. Segít felismerni a béke iránti szükségletünket egy nyugodtabb és biztonságosabb világ érdekében.

Hát a szótag verselést és a hagyományos két soros versformát, miközben a tradicionális költészet hangját saját érzékenységén keresztül formálta újjá. A szerelem, a vágyakozás és az ember belső világa versében a hit és a szófi misztikus utalások révén mélyül el. Ez a választás is jól mutatja, milyen jelentőséget tulajdonított innen a török költészet és annak módja közötti kapcsolatnak. Véleménye szerint a régi irodalomból való merítés egyben annak a civilizációs világnak a megértését és a megköveteli, amelyben ez az irodalom megszületett. A költészeti időből a szempontból vizsgáljuk, láthatóvá válik, hogy a forma és a gondolat egyben jelenik meg benne. A török nyelv évszázadok alatt kialakult zenéjessége képes arra, hogy a modern ember érzését is kifejezze. Innen irodalmi értékének egyén meghatározó vonása éppen az, hogy költészetében kitartóan kereste ennek a lehetőségét. Az irodalomról és civilizációról és a vallás és civilizáció című eszély kötetei fontos útmutatást nyújtanak mindazoknak, akik meg szeretnék ismerni gondolkodás módját. Az iszlám civilizációt középpontba állító szemléletében az irodalom szorosan kapcsolódik a társadalom hitéhez és történelmi tapasztalataihoz. A kulturális elidegenedéssel szembeni kritikája is ebből a felfogásból táplálkozik. Meggyőződése szerint az az értelmiségé, aki ismeri saját kulturális forrásait, megalapozottabban képes értelmezni saját korát. Amikor napjánkban, kultúránkban az eredetiség és az önazonosság kérdéséről beszélünk, érdemes visszatérnünk ahhoz a vitához, amelyet innen is kezdeményezett. Egy nemzet irodalmát többek között az teszi erőssé, hogy képes saját nyelvén gondolkodni, és van mondani valója a világ számára. A régi török költészet megismerése kiszélesítheti a fiatal író kifejezési lehetőségeit. Innen művei ebből a szempontból is tanulságos olvasmányt kínálnak. Az a hang, amelyet ő keresett, egyszerre közvetíti az olvasó számára a múlt nyomait és saját korának lelki-szellemi útkeresését. Kultúránk megbecsülése egy ilyen komoly munkát igénylő megismerés és alkotási folyamat révén nyer valódi értelmet. Az is figyelemre méltó része élet útjának, hogy 1964 és 1969 között a türkocsaklari központjában igazgatói tisztséget töltött be, és írásai a Türk Jordó című folyóiratban is megjelentek. Ezek a feladatok jól mutatják konkrét kapcsolatát a nemzeti kulturális intézmények és szellemi körök világával. Innen örökségének egyik fontos értéke az a munka is, amelyet a török nyelv és a kulturális folyótonosság megőrzéséért végzett. Művének olvasása segít abban, hogy megismerjük ennek az örökségnek különböző irodalmi hangjait.
A tanári hivatás szintén fontos helyet foglalt el életében. Az USA két teológiai iskolában, a Gázi Oktatási Intézetben és a Zankari Természettudományi Gimnáziumban is tanított. Emellett 1992-ben az Oktatási Szakszervezet, 1995-ben pedig a Közalkalmazotti Szakszervezet megalapításában játszott úttörő szerepet, majd mindkét szervezet országos elnöki tisztségét is betöltötte. Az oktatásban és a közszolgálatban dolgozók problémái iránti érdeklődését olyan döntésként is értelmezhetjük, amely jól mutatja életút és gondolkodása közötti szoros kapcsolatot. Írásaiban megjelenő felelősségtudatát társadalmi tevékenységében is érvényesítette. Az írásaiban megjelenő felelősségtudatát társadalmi tevékenységében is érvényesítette. Az 1995-ben Aşgabatban megrendezett nemzetközi török nyelvű költészeti fesztiválon elnyert Maktum Kulu költészeti díj a török világ szempontjából is különös jelentőséggel bír. A díj azt mutatja, hogy művészete Türkén kívül a török nyelv különböző kulturális közegeiben is viszonkra talált. Amikor közös nyelvünknek a költők által teremtett összekötő erejéről beszélünk, innen nevét ebből a szempontból is érdemes megemlítenünk. Ó, 2000. január 6-án Ufában elhunyt Mehmet Akif Inan emlékének legméltóbb ápolása az lehet, ha műveit újabb olvasókkal ismertetjük meg. Versének iskolai olvasása és eszéinek könyvtári megvitatása hozzájárulhat ahhoz, hogy életművének öröksége tovább éljen. A hét szép ember a kivételes alakja művével bizonyította, hogy a török irodalom a hagyományból merítve is képes fejlődni. A török nyelvért, a nemzeti kultúráért és az emberi méltóságért végzett munkájára tisztelettel és hálával emlékezünk. Kedves hallgatóink, önök Dr. Cemil Duhalcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő hetig minden jót!

Kérdés hallgató, inkább a rádió magyar nyelvoldása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért, viszont hallásra.